0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit augusztus 7-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál ma is Golub Mária, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalomból röviden. Törvénymódosítás a horvát veteránok nyugdíjáról. Ma reggel földrengést észleltek Dubrovnik közelében. Horvátország teljes exportja az első 6 hónapban 13,7 milliárd eurót tett ki. Az uszkok 10,5 kg kokain csempészésével vádolt meg egy 26 éves férfit. Zelenszkij ukrán elnök holnap hivatalos látogatást tesz Belgrádban. És Kopácson táborozott a zágrábi cserkész csapat.
1: Híreink következnek.
0: A horvát veteránok nyugdíjáról szóló törvénymódosításait a horvát veteránok minisztériumában mutatták be. A változások várhatóan több mint 200 ezer veterán számára eredményeznek magasabb nyugdíjat a jövő évtől. A legfontosabb módosítások közé tartozik a harci övezetben töltött idő számítási módjának felülvizsgálata, a legalacsonyabb veterán nyugdíjak emelése, valamint azon utolsó nyugdíjcsökkentő intézkedés megszüntetése, amely bizonyos katonákat, rendőröket és egyéb jogosult tisztviselőket érintett. A tegnap éjszakai Novi Vinodolszki közelében történt földrengés után ma reggel újabb rengést észleltek, ezúttal Dubrovnik közelében. A rengés a Richter skála szerinti 2,6-os erősségű volt. Epicentruma pedig a bosznia-hercegovinai Zágradinje közelében volt. Emlékeztetőül mondjuk el, tegnap éjjel 3,5-ös erősségű földrengés rázta meg a Novi Vinodolszki környéki térséget, a rengést Crikvenicán, Krk-szigetén és Színyben is érezni lehetett. Jelenleg nem érkezett jelentés anyagi károkról. A horvát statisztikai hivatal ma közzétett előzetes adatai szerint Horvátország teljes exportja az idei év első 6 hónapjában 13,7 milliárd eurót tett ki, ami 10,8%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, miközben az import 4,8%-kal 23,9 milliárd euróra emelkedett. Az Európai Unió tagállamaiba irányuló export értéke az első 6 hónapban összesen 9,5 milliárd euró volt. Az Európai Unión kívüli országokba irányuló export pedig 4,2 milliárd eurót tett ki, ami éves összevetésben 3,9%-os növekedést jelent. Alekszandr Vučić szerb elnök hivatala megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök holnap első alkalommal tesz hivatalos látogatást Belgrádban. Vučić bejelentette, hogy ukrán kollégájával Szerbia és Ukrajna európai integrációs törekvéseiről, a gazdasági együttműködésről és energetikai kérdésekről fog tárgyalni. A két elnök legutóbb a múlt hónapban találkozott Kijevben, az Ukrajna Dél-Kelet-Európa csúcs találkozón. Akkor Vučić nem írta alá az Ukrajna elleni orosz agressziót elítélő közös nyilatkozatot. Szerbia elítélte ugyan az orosz inváziót, ám továbbra is elzárkózik attól, hogy csatlakozzon az Oroszországgal szembeni Európai Uniós szankciókhoz. A MOL magyar olaj- és gázipari csoport ma arról számolt be, hogy a második negyedévben jelentősen megugrott a bevétele, amit elsősorban az olaj- és gázárak, valamint a finomítói árrések jelentős emelkedése hajtott. A csoport teljes működési bevétele az április és június közötti időszakban elérte a 2,93 billió forintot, ami 33%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az uszkok vádiratot nyújtott be az Eszék-Baranya megyei bíróságon egy 26 éves horvát és szerb állampolgárságú férfi ellen 10,5 kg kokain csempészése miatt. A vádlott a kábítószert április végén vette át Vukovarszerém megyében, és megkísérelte Szerbiába szállítani, közölte ma a szervezet. A vádirat értelmében a 26 éves férfi szerbiai ismeretlen személyazonosságú partnerekkel szervezte meg a kokain beszerzését és horvátországi átvételét, majd a kábítószert Szerbiába csempészte volna, hogy ott átadja a vevőknek.
2: Thank you. A Kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központ adott otthont a zágrábi Zrínyi Miklós cserkész csapat idei nyári táborának. Az egyhetes program középpontjában ezúttal a kerékpártórák álltak. A fiatalok bejárták a Baranya településeit és természeti értékeit, miközben a cserkészet legfontosabb értékeit, az összetartozást, az önállóságot és a természet szeretetét is a gyakorlatban élhették meg. A nyári tábor nem csak kikapcsolódást kínált számukra, hanem egy olyan hetet is, amely során új élményeket szerezhettek, barátságokat mélyíthettek el, és játékos formában tanulhattak egymástól és a természettől. Az idei tábor különlegessége az volt, hogy a hagyományos erdei vagy folyóparti helyszínek helyett ezúttal egy kerékpáros tábor valósult meg. A részvevők minden nap nyeregbe pattantak, hogy felfedezzék Baranya síkvidékeit, falvait, a Dunamenti tájat és a természetvédelmi területek különleges világát. Balázs Péri Zoltánt, a cserkész csapat vezetőjét hallják.
3: 2018-ban, akkor még az ifjúsági központ nem volt meg, itt voltunk a kempingben, és nagyon tetszett itt a Kopácsi rét környéke, Kopács települése, és akkor azóta itt már rendszeresen ide járunk. Így az idén is itt terveztük a nyári táborunkat, az Zrínyi Miklós cserkész csapat két őrsének a táborát. Kicsit másmilyen tábor terveztünk az idénre, mint ahogy évről éve szoktuk tervezni a nyári táborunkat, amikor nem ritkán valamilyen folyó mellett vagy erdőben vagyunk. Most igaz, itt vagyunk egy ilyen nem cserkészies ifjúsági táborban, központban, de épp ezért egy biciklitúrás tábort, kerékpározó tábort szerveztünk. Itt minden adott. Egyrészt a táborhely az gyönyörű, kerékpárok is vannak itt az ifjúsági központban, ami még hozzá segít ahhoz, hogy végbe vigyük a terveinket, és itt a baranyai rész pedig hát eléggé sima, úgyhogy itt a gyerekekkel itt azért valamennyivel könnyebb kerékpározni. Ez volt az egyik cél, hogy kerékpározunk, a másik pedig, hogy megismerjük Baranyát, úgyhogy ez a célunk, hogy itt körbejárjuk a falvakat, faluk között ugye megismerjük a mezőket, a tavakat, a Dunamentét, a kiáradt vizes részeket is. Így két-három napos hosszabb túrát terveztünk a táborra.
2: A kerékpározás mellett természetesen a klasszikus cserkész programok sem maradtak el, amelyek a csapat szellemet erősítik. A táborozók közösen készítették el az ételeket, részettek csapatépítő játékokon, beszélgetéseken és különféle foglalkozásokon. Mindezek során nem csak gyakorlati tudást szereztek, hanem megtapasztalták a felelősségvállalás, az egymásra figyelés és az együttműködés jelentőségét is. A nagyobbak számára a tábor egyben vezetői feladatokat is jelentett, az ősvezetők irányították kisebb csoportjaikat, példát mutatva a fiatalabb cserkészeknek. Guzsvány Márton ősvezetőt hallják.
4: Mint ősvezető igazából egy kisebb csoportot, egy 5-6 tagból álló cserkész csoportot kell vezetni, mindenhol előállni, például megmutatni a helyes utat. Ha jól emlékszek, nagyjából 8 éve vagyok a csapat tagja. Szóval akkor lettem kis cserkész, és most őrsvezetőként vagyok itt. Hát az idei tábor nagyon érdekes, ugyanis nagyon sokat biciklizünk, úgyhogy picit más, mint az eddigiek, úgyhogy ez tetszik. Nagyon elősegíti az együttműködést, meg azt, hogy mint csapat működjünk. Azon kívül az ilyen túlélő természetben való élet is nagyon tetszik nekem, és általában minden, ami a cserkészettel kapcsolatos.
2: Az egyhetes tábor végére több tucat kilométer került a részvevők mögé, de talán ennél is fontosabb, hogy közös élményekkel, új ismeretekkel és megerősödött barátságokkal térhettek haza. Az zágrábi Zrínyi Miklós cserkész csapat Kopácsi tábora idén is megmutatta, a természetben együtt eltöltött idő, a mozgás öröme és az összetartó közösség olyan élményeket ad a fiataloknak, amelyekre még hosszú évek múlva is szívesen emlékeznek vissza.
5: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.